megszerez. Megmondtam. Megmondtam, hogy megszerez. Mondhatom magának másképp is. Hogy hozzáért, mindig mondva nincs, hogy szerezni meg. Hogy hozzáért, mindig szerezni, nincs így. Ez ment. Évszázadokon át. Ember is ment. Csak ez ment. Thank you.